0: megragító!
1: Ma a Jufi, mi a fasz? Szinte ráadásul a szemem előtt. Egy ilyet felvetítének.
2: Słuchacie RMF Reggae. RMF Reggae.